Lesz itt majd Dice-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, beborulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: New School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

együtt izzad. Megy az idő, tiktok, pikpak, elintézem, amit kell. Nekem fiaszta az élet.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitel egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és biztonságmentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2.400.000 esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A Vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál, Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

0: pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rá.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Base FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Izraeli utasszállító miatt riadóztatták a magyar gripeneket. Egyre több a kimagasló minőségű strand a Balatonnál. Záporok leginkább keleten jöhetnek ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendesülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket idehaza egy izraeli utasszállító miatt. A NATO a legmagasabb szintű készültséget rendelte el a magyar honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, a géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, ők pedig pótolták a hiányosságot. A gripenek a légtér határig kísérték az izraeli járatot. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: A Margit szigetre költözik Korea. Holnap és holnap után a Kristály szintéren rendezik meg a 7. Koreaon fesztivált. Az ingyenes eseményen K-pop tánc bemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport élmények és szépségipari bemutatók várják az érdeklődőket. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 FM, Rap Hip Hop R&B, szuper péntek reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, 5 hazai cowboy, hogyha feliratkozó számokat összeadjuk, akkor 800 000 körüli értéket kapunk. Jön Valmár, Visszavérem, Bruno, Spak és Manuel oldalán. Ma reggel ezzel nyitom a 4 órát. Start!

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni a világ bármely pontjáról és bármely idejében. basefm.hu, ilyen Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Young, Wild and Free. This is the

Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It to the Max remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Meghosszabbítják a babaváró hitel moratóriumát, még több esőre lenne szükségük a növényeknek. Hétvégén lehet némi csapadék, de nem olyan sok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diákhitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és biztonságmentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál, Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefonon, SMS-en, Viberen is utol tudtok minket érni. 0620-96-4-99-99. Egy biztos a világban, hogy minden változik, így például a helyek is. Jön Pifu, változnak a helyek, itt a 96.4 Bass FM.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Vízközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és biztonságos közlekedést mindenkinek, aki az utakon van. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Lezárásra kell számítanodok a 10. kerületben, a Sörgyár utcában, amely a Kada utca és a Sörgyár utca kereszteződését jelenti. Erről hasznos, hogyha tudtak. Érkezik egy nagyon jó kis hangzás, újvonalas, egyre többen kezdik el ismerni a szakmában. Bossman Dilo, Shade Your Ass, Twerk Song. Itt a 96 Base of Men.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a texasi rap fenegyerek Travis Scott, és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak biztatóak voltak, hiszen két csárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listáján, mind a kettőjén első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-i Beats FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
7: Izraeli utasszállító miatt riadóztatták a magyar gripeneket. Egyre több a kimagasló minőségű strand a Balatonnál. Záporok leginkább keleten jöhetnek ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évre korlátozhatják a miniszterelnöki ciklusokat. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendesülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvény módosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a gripeneket idehaza egy izraeli utasszállító miatt. A NATO a legmagasabb szintű készültséget rendelte el a magyar honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, a géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, ők pedig pótolták a hiányosságot. A gripenek a légtér határig kísérték az izraeli járatot. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
8: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
7: A Margit szigetre költözik Korea. Holnap és holnap után a Kristály szintéren rendezik meg a 7. Koreaon fesztivált. Az ingyenes eseményen K-pop tánc bemutatók, workshopok, tradicionális művészeti programok, koreai street food, e-sport élmények és szépségipari bemutatók várják az érdeklődőket. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen több felé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, parádés péntek reggelt minden bészesnek. A mikrofonnál RP, tengeren túli, houstoni előadó után magyar ifjúval megyünk tovább. Viszonylag friss dala, bár nem minden héten jelentett meg új dalt az előadó, nem más, mint Lil Frak, és egy személyes tragédiát tár a hallgatók elé. Dolgozzuk fel együtt, jön az Átbasztál itt a 96 Base FM-en. Hát akkor nézzük.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Nehéz közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt, és mindenkinek balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, mondom a részleteket. Tart még a sávlezárás Újpesten, 4. kerületben, az Árpád úton, amely közelesik a Deák Ferenc utcához, illetőleg a Geduli utcához. Az újpestiek és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Jön nálunk a gyönyörű Tájla, és az egyik szuper csúcsdala, Chanel, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem. Hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforra vére. Egy tényleg nagyon jó alkotás. Van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse, és érkezik az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Zumba tollas sárkányhajó ma lesz a mozgás éjszakája. Nem várható nagy meleg, de süthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségik. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik. Ezek július 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temurola Shane-ről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztójára. Is. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat a fővárosban és további 10 vármegyében. Az elmúlt nap esőzései miatt ugyanis megszűnt a fokozott tűzveszély. 6 vármegyében azonban egyelőre érvényben marad az intézkedés. Az érintett térségekben tilos tüzet gyújtani bel- és külterületi erdők és fásítások 200 méteres körzetében. Ez a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A részleteket megtalálják a katasztrófa védelem weboldalán. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat, a futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
3: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk tücske, és nagyon-nagyon megbelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
2: A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál. Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

mindenkinek. Jamaikai édesanyja és dél-koreai apuka lányaként látta meg a napvilágot, ebből fakadóan a zenei hozzáállása is igencsak egyedi és jól érzi a hangzásokat. Jön Shenxia és a Boss Up. Itt

0: yeke, dama, o yeke, tello, o yeke, towo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Péntek reggel van sokunk kedvenc napja, hiszen ez a hétvége előtti utolsó munkanap. Ideális esetben Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Továbbra is tart még az egyirányosítás a 6. kerületben, a Nagymező utcában, amely egészen konkrétan a Dessefi utca, illetőleg az Icsi Jenő utca közti szakaszon értendő. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtok. Jön Kál Kevin, így jó. Itt a 96. Bészefemben.
2: Dugó, baleset, 0620, 96. 4, 99, 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Plusz forrást kapnak a klímákra a kórházak. Rengeteg blitzelő bukott le tavaly az autópályákon. Napos gomoly felhős idő várható a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, év végéig fenntartják a diák hitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
9: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménnyel vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és biztonságmentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
8: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíj fizetési szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek, fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
10: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96.8 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, pompázatos péntek reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erpi, magyar előadói közösséggel megyünk tovább, most már élőben lépnek fel jó pár éve, és igen, csak fönn vannak a csúcson, nyáron rengeteg helyen fognak koncertezni, érkezik nálunk BSV, szavak nélkül, itt a 96.

0: is. Base FM.
1: Szóljon a repzene bátya, csak én figyelem a pornépet, mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

96 Népész FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2017-ben debütált a következő előadó, majdnem megrúgta a bátyja a gyémánt fokozatot, de idézőjelben csak 9-szeres platinát sikerült elérnie. Azóta is az egyik húzódala, rengetegen ismerik és nagyon sokan nézték meg, ilyen Future, Mask Off, itt a 96 Népész FM-en. Hát akkor bumbolunk.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Felkészültek a szezonra a balatoni strandok. Bálna temetőre bukkantak az Indiai óceán mélyén. Záporok leginkább keleten jöhetnek ma. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Tömegszerencsétlenség az M1-esen, a Strádán hajnalban két baleset is történt. Először egy teherautó ütközött egy munkagépnek Hegyeshalom felé a 114-es kilométernél Győr közelében. A jármű kigyulladt, vezetője a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz neki ütközött egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A 9 utasból 7-en meghaltak, 2-en megsérültek. A rendőrök az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott, akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük, sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
2: Megkezdődött tegnap a 23. labdarúgó világbajnokság. A történelmi 48 csapatot felvonultató torna 104 mérkőzéséből az elsőn az egyik házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság válogatottját. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló esemény július 19-éig tart. A világ egyik legkülönlegesebb tengeri lelőhelyét fedezték fel az Indiai óceán mélyén. A kutatók több mint 7 kilométerrel a vízfelszín alatt több 100 kilométer hosszan elnyúló bálna temetőt találtak. Fosszilis és újabbkori maradványok is előkerültek itt. A szakemberek szerint a terület nem csak őslénytani szempontból jelentős, hanem számos eddig ismeretlen mélytengeri élőlénynek is menedéket nyújthat. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál, Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Boglárkának nagyon beindult a zenei karrierje. Több mint 2,3 millió nézték meg a BSV-vel közös Always Be Mine-t itt a 96 Ibiza FM-en. Hát akkor nézzük.

0: 10 közlekedés.
1: Szuper pénteket és biztonságos közlekedést az utakon. Árpi vagyok, már is jövök a részletekkel. Útszűkületre kell készülnötök a 13. kerületben, a Hajdú utcában, amely a Róbert Károly körút, illetőleg a Kartács utca közti szakaszon értendő. Ez ma este 11 óráig tart, utána viszont szabadon járható az előrejelzések szerint. Száguldunk tovább a zenék strádáján, érkezik nálunk Tídeni Manuel duója, és egy szuper sport, jön a jóga. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác. Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 Biz FM-en.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
8: Drágulhatnak a Távol-Keletről rendelt kis csomagok. Zumba tollas sárkányhajó ma lesz a mozgás éjszakája. Nem várható nagy meleg, de süthet a nap. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Véget értek az emelt szintű szóbeli érettségik. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezeren vizsgáztak, összesen 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik. Ezek július 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Új uniós vámszabály lép életbe júliustól az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temurol a Shane-ről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztójára. Is. Feloldották a tűzgyújtási tilalmat a fővárosban és további 10 vármegyében. Az elmúlt nap esőzései miatt ugyanis megszűnt a fokozott tűzveszély. 6 vármegyében azonban egyelőre érvényben marad az intézkedés. Az érintett térségekben tilos tüzet gyújtani bel- és külterületi erdők és fásítások 200 méteres körzetében. Ez a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem weboldalán. Csaknem 90 településen rendezik meg ma a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválon pazara sportági kínálat, a futás és a kerékpározás mellett például zumbázni, tollasozni vagy sárkányhajózni is lehet. Részletek Varró Barbarától, a nagy sportág választó ügyvezetőjétől.
9: Közel 90 vidéki helyszín is társult a rendezvénysorozathoz. Fő helyszín az ugye Budapest Hősök tere, nekünk viszont már délben kezdődik a program. Lehetőséget biztosítunk az úszás sportágra is, és a dagályba várunk minden kedves résztvevőt. Központi helyszín révén idén is közel 20 ezer látogatóra számítunk, és ami nekünk még külön szívünk csücske, és nagyon-nagyon megmelengeti a szívünket, ugye az a kerekesztékes futam, hiszen most is lesz 20 órakor indulnak a kerekesztékesek, és nagyon várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a programhoz is.
8: Lehetnek felhők az égen, de ezek mellett sokat süthet a nap. Záporok leginkább az ország keleti részén jöhetnek. 22-23 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Csapadékra főleg északon, északnyugaton készülhetnek. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, délnyugaton délen többfelé előfordulhat azért zápor, zivatar. A fővárosban 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, szuper pénteket. A mikrofonnál RP, dübörögjünk duóban, Pifu Marics Peti közösen jön, és most mind

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Thailandnek a Push to Start című dala után nem hitték volna, hogy lesz nagyobb dobás, a Chanel egyébként az lett. Ezzel viszont nagyon nagyot alapozott a karrierjén. Érkezik ez a szuper dali.

0: XFM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, jönnek a vagány boxos lányok, akik szeretik egymást gyepálni a ringben, de ez nekünk nagyon jó látványban. Jön látta Ice Spice kombója, és a Gyá.

96-i BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. 1995-ig kell visszaforgatni az idő kerekét, a helyszín Kelet, Oakland. A bástyák nagyon-nagyot raktak, a világban mindenki ismeri a következő dalt, vagy valamilyen módon feldolgozták, de biztos, hogy hallottátok. Ez nem más, mint a legendás Looney's, és jön tőlük az I Got Five On It. Szerintem, hogyha halljátok a beateket, már tudjátok. Én már a velük búcsúzom, hétvégén is várok mindenkit, reggel 6 és 10 között, ha megtehetitek, kapcsolódjatok a 96-4 BSFM-re. Köszönöm a figyelmet, Pacsi Pusz ölelés, a mikrofonnál Ápi.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: A következő dal pusztulatba rakta nagyon sok ideig a szakmát. Tényleg már a 20 millió feletti ligában játszanak ők ketten, Desi és Young Fly, és érkezik a nyári alkotásuk, amely nyilván minden nyáron jó, de amúgy a hét minden napjára is tökéletesen alkalmazható, mert jó kedvet csinált. Érkezik az ő közösük, az Oh Mama. Itt a 96.4 Biz

0: Fly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
7: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Plusz forrást kapnak a klímákra a kórházak. Rengeteg blitzelő bukott le tavaly az autópályákon. Napos gomoly felhős idő várható a hétvégén. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Év végéig fenntartják a diákhitele egy kamatstopját. Döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3 milliárd 600 millió forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására. Az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
9: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak, olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és biztonságmentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
8: Sokan blitzelnek a hazai autópályákon. Jogosulatlan úthasználat miatt tavaly több mint 2 millió 400 ezer esetben szabott ki pótdíjat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató. A vezes.hu szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedévben 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Kevés a napokban hullott eső a növényeknek. Fejlődésükhöz további jelentős csapadékra lenne szükség. Tegnap reggelre átnedvesedett a talaj felső 5-15 centis réteget, de ez néhány nap alatt el is párolog. A jövő hét második felében ráadásul újabb hőhullám érkezik. A gomoly és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Keleten helyenként jöhet egy-egy zápor, néhol az ég is megdörrenhet. Odakint nem lesz több 22-23 foknál. Budapesten is 22 fok valószínű. Holnap vonulgatnak majd a felhők, de a napot is láthatjuk. Némi csapadékra, főleg északon, északnyugaton készülhetnek. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Napközben a csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és azt mondom, hogy gyalogoljunk bele a péntekbe, Manuel nyomán, itt a Bass-en, ez a négy jó.

96.4 Bass FM, Rappi Pap R&B, ezt a dalt Skepta rakta össze, szóval miközben mindenki Rocky refrényét üvölti, a brit csávó rendesen elvitte a fél dalt a hátán, ettől pedig még a szomszéd bifie is bólint egyet.

0: FM 96.4 BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.4 Bész FM, Repipett R&B, érkezik Sensi a szakítós tematikája, de ez nem a tipikus sírós zseppizős kategória, hanem egy másik polc, a Bosszáppal.

Két kell, nyolc kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha hó, ha nem. Ha nem. Szóval eljött, szóval már meg kell.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Menjünk együtt ebben a pénteki hangulatban a legremekebb rap hip hop R&B történetekkel. Kendrick Lamar-t és Tizáit hallgatjuk a következő óra elején. Ez lesz a Luther.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Rap, hip-hop, R&B. Most érkezik egy olyan magyar klasszikus, amit annyiszor játszottak a rádiók, hogy lassan hungarikumá kéne nyilvánítani. A Belehalok klipje már egy nap alatt ott volt az egymisinél. Michael Curtis, VLR, itt a vészen.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a következő Tideni dalnak a legnagyobb tanulsága. Okay. Vegyetek papírt és tollat, az, hogy nem kell gitárokat törni, okay, elég, hogyha az algoritmus szeret. A kedvenc rádiótokba érkezik a Rockstar.
1: Yeah. Rockstar vagyok, ez az életmenet leg, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejt.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: 0620-96-4-99-99. Itt bombázatok Viber-es izikkel. Én Faragó Janka vagyok, és a következő óra elejé ötletem Dash és a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluli

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bass FM, Repi Pepper MB, ennél a Betonhoffi, Lil Frack és Krubi dalnál a kommentmezők fele a megjelenéskor nem is a dalról szólt, hanem arról, hogy milyen jó, hogy így összeálltak. És hát azt gondolom, hogy olyan ritkán szerepel ez a három ember egy dalban, hogy lassan nemzeti ünnepé kéne nyilvánítani. Hát remélem, hogy vagytok rá, és akkor csin-csin itt a kedvenc rádiótokban a Bass-en, Off-Fight!
2: Szarok én az Off-Fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight, beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

kikopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy dalon belül egy 20-as, egy 30-as és egy 40-es nő, ezt tárja elénk a BSV és a Bialexit a Bass-en, a Lidokaimban.

0: színre tett rá a bal. Menekül feltartott kézzel a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek, mi a kap.
1: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Na ez pont az a dal, ami bizonyítja, hogy az internet néha többet dolgozik és slágerért, mint a marketing osztály. A Surround Sound 2022-ben jelent meg, aztán hónapokkal később robbant be, amikor a TikTok is.

0: 96.4 Bézza FM, Rap Hip Hop R&B érkezik a track, ami konkrétan úgy robbant be, mint hogyha valaki rossz helyen hagyta volna a GPS-t. A Panda designertől nem csak egy random szó, hanem a cím a BMW X6-ra utal, ami a rap slangben Panda, mert hogy fekete-fehér a kinézete. És ami ennél is durvább, hogy a szám eredetileg SoundCloud-on futott fel, majd Kanye West annyira rákapott, hogy végül a saját zenei kiadóján keresztül tolta a mainstreambe, mi pedig játsszuk és szeretjük itt a Bézzán a Pandát.
1: I'm feeling my vibe right now, I'm feeling myself.

0: 96.1 Bass FM, Repivap R&B, Faragó Janka vagyok, és azt mondom, hogy tartsuk egybe a délutánt a legkirályabb Repivap R&B dalokkal. Bifu és Marics Peti érkezik, mindig csak egyet ügyesebben tolják, hogy Schwindler.
1: Mint egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal! Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
0: kaisai.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, akkor Manuel érzelmi adóbevallása következik. A szám nemzetközi hangzását az adja, hogy a produkció mögött egy erősen R&B trap crossover irány van, ami itthon akkoriban még nem volt ennyire mainstream, amikor kijött a kedvenc rádiótokba, Solani You.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Maradjunk annyiban, hogy ez nem egy dal, ez egy West Coast alapvizsga. A Next Episode beatje eredetileg Steel Dre folytatásaként készült, és például itt végződött a Bass.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: hogy adjanak szépet.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, mint egy jó piskótát, lazítsunk a pénteketeken és a munkahangulaton. Kendrick Lamar és Ash Chick-kel, itt a 96.4 BSFM.

96.4 Bills FM, Red Hippet, R&B, Chris Brown és Tyga ebben a számban konkrétan úgy fekszelnek, mintha a 2010-es évek R&B-re határvonalát ők húzták volna meg. Az EO beatje egy német producer munkája, aki később a Loyalt is adta Chris Brownnak, szóval a csávó gyakorlatilag fél Brown korszak hangzását házhoz szállította. Itt az EO!

0: 96.1 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B, Faragó Janka vagyok, és köszi szépen, hogy velem tartottatok a héten, legyen mindenkinek nagyon jó a hétvégéje, és a mostani zenei folytatást már Breda Biára bízom, ő fogja nektek pörgetni például Dash Young Fly és az italát, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok, ez a Bakpak!
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Autódaru Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Már az óra elején megtekerjük a csípőnket, mert ez a Mia, Bad Bunny-tól és Drake-től, itt a Beats

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Nemrég volt Burai kisfiának a születésnapja, úgyhogy innen is szeretném én is felköszönteni őt, és szerintem megéri csekkolni azt a videót, amit ő kirakott erről az alkalomról, mert énekli benne a Boldog Születésnapot című dalt, és valami eszméletlen gyönyörű. Érkezik ő Fehér Krisztiánnal, SML és Márióval, Barna Lány, itt a Bészen.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. SZA gyakran énekel a dalaiban arról, hogy tiniként kívülállónak érezte magát, annak ellenére, hogy 13 évig szertornázott, sőt, a Columbia High School csapatának kapitánya is volt. Érkezik most ő is a Looter, Kendrick Lamarral közösen a 96.

96.1 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. A Shake It Oda Max-el folytatjuk Molly-tól, Silent Eddie-től, Skilly Bank-től és Shinsa-tól. Itt a 96.4-en.

Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mi.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Érkezik hozzánk T-Deni, eztől a megmondtam,

96.7 BSFM, rap, hip-hop, R&B, Tupac eszméletlenül sokoldalú volt, sokan a gangsterrap királyoként ismerik, de emellett tínédzserként a Baltimore-i művészeti iskolában tanult színészetet, költészetet, jazz és balettet is. Ez tőle a California Love a 96.4-en.

91.1 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Tájlával megyünk tovább, aki szinkron színészként is kipróbálhatta magát. A Toy Story új részében lesz egy felfújható flamingó játék, aminek ő kölcsönzi a hangját. Ezt a Chanel a 96.4-en.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Évek óta tart a beef Cardi B és Laro között. Van egy közös zenéjük, a munkálatok közben romlott meg a kapcsolatuk. Nemrég viszont Cardi B kiírta, hogy ő többször próbált már bocsánatot kérni Larótól. Reméljük, hogy meg fog oldódni, hiszen nagyon menők a csajos kollabok. Egy ilyennel megyünk tovább. Érkezik Laro és Ice Spice. Gájet a Biz-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.7 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy játékossal megyünk tovább, aki Coilerei. Ez a Love Players, a Bissen.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. Újabb divatfotózáson vett részt Rihanna. Úgy fogalmazott, hogy the sickest ever, azaz a legbetegebb a szó jó értelmében. Képzeljétek, hogy a fotós nem más volt, mint Makó Szilveszter. Ha gondoljátok, csekkoljátok a képeket az énekesnő oldalain. Ez a Drake-kel közös What's My Name, a 96.1.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Lassú haladás az Andrássy úton, az Oktogon környékén, úgyhogy a tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik a Lej, Jodótól és Sifraktól, itt a BFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: yeke, tama, o yeke, cello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, yeah. 96.4 Base FM.
3: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagyjáta, kiengedett.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n, hogy ne maradjatok le a menőbbnél menőbb beatekről, mint például a Popular. Érkezik The Weeknd, Playboi Carti és Madonna, itt a Beats-en.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Azonnal folytatjuk. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, ami azt jelenti, hogy az utolsó óránkra kanyarodunk rá nem sokára. Kendrick Lamar és SZA alulról rányítja majd. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteret.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hazai vizeken folytatjuk, ez a feldobott érme, SM-től és Curtis-től a 9.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Tom írta meg nekünk, hogy lassú a haladás a 7. kerületben a Wesselényi utcában, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe megy neked a BSV és Nagybogi közöse. Always be mine, itt a Bizen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Az a hír járja, hogy amikor Tupac kiszabadult, nem ment haza ünnepelni, nem ment haza a családjához, hanem egy limuzin a börtönkaputól egyenesen egy Los Angeles-i stúdióba vitte őt. Pörögtől le az All Eyes on Me, itt a Biz-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, de most elköszönök, mert Revolution beköszön hozzátok. Jude Law Sötét című zenéjével indít majd. Mi pedig holnap találkozunk, 2 és 6 között, itt a Biz FM.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek! Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 BSFM hivatalos mix műsora. DJ Nessel, DJ Velommal és velem Revolutionnel. De addig még jó pár dalt le fogok pörgetni, úgy, mint ez a Bossman Low dal. Ez a Shake the Rap.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik a folytatásban Dash, Azaria, Youngfly és Lord Panamo Mester 4-ese és Rampapapam című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

96.1 BFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dabi B és Rodin is Rockstar című dala után pedig magyar vizekre vezünk. Érkezik egy ifjú tehetség, Pifu, tőle is Változnak a helyek című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a BFM-en, ne gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább. Lil Frog, fogalmazzuk úgy, hogy szakítós dalával. Szakítás utáni állapotokat foglal össze a következő dala, aminek a címe Ad Astal, így is van. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en, már mutatom is. Relax.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Red FIFA, NBA Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velünk egészen éjfélig. Shenseeával fogunk tovább menni, és tőle is Bossa Up című slágerével itt a Bass-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárták a 8. kerületben az Ötpacsirta utcát. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dash-sel és Young Fly-al. Ez pedig közös daluk az Ó Mamma, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Durk és J. Cole All My Life című dala után egy másik párossal megyünk tovább, de most már magyar vizekről. Diaz, a Well Hello egyik frontembere, és Menta, a Hősök másik frontembere, összetették, amiük van, és ledobtak nekünk egy nagyon jó kis dalt, aminek a címe Méreg. Ez következik itt most a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en. Hiába

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Szólj a tesóknak! 96.4 Kiss FM. Rap, Hip Hop, R&B.
2: Girl all over the globe wanna ack me, you understand?

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Beats FM hivatalos mix műsora DJ Nessel, DJ Venommal és velem Revolutionnel, de addig még feneket rázunk még hozzá Doja Cat módra. Ez Woman című slágere itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam, Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Base of M Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Sobofly Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base of M-en, a Sobofly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: Menni még hozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Base FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chacha-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Base FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszónk mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor, egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most, 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom, most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, és megígértem nektek 8 és 9 között, 9 és 10 között, és eljött az idő, itt a lemezjátszók mögött, a következő egy órában DJ Nash.
1: Oh yeah, szevasztok,
0: na miket hoztál nekünk?
1: Kérlek szépen, hallod is, hogy kezdésképpen úgy gondoltam, ha már tavaly Magyarországon járt, akkor úgy gondoltam, bekezdek egy jó kis 50 centen, mondjuk itt Buster X nincs, de ő legalább van, úgyhogy ez az Indeklub az első dalom, itt a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mondjuk alatta még négy dog énekel, az csak egy dolog. Viszont mellettem itt a stúdióban DJ Nes mixel nektek a következő órában, illetve ebben az órában, és ez minden pénteken így volt 2022-ben, 2023-ban, és így van ez 2024-ben is. Juhé. Nes, mivel megyünk tovább?
1: Úgy gondoltam, hogy ezt a kis bólogatásos feelinget folytatjuk, és hát old school-ban, new school-ban egy kicsit, mondjuk a két előadót, illetve azt a pár előadót nem tudnám összehasonlítani ezzel a fiatal sráccal tulajdonképpen, tehát ő 6ix9ine, a botrányőrsét a Superfly Radio Show-ban. You're mad, I'm back.

96.4 Beast FM Mix műsor. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Minden péntek este 10-11-ig a lemezjátszóknál DJ Nes.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash. Apropó, tudtok nekünk üzenni, telefon, SMS, Viber 0620-964-9999, ezen a számon elértek. No, Nash, mivel megyünk tovább?
1: Gondoltam rá, hogy az előbb játszottam neked az egyik kedvencedet, Busta Rhymes, hát ugye, mint mindig, úgyhogy yes, az a csajoknak is legyen valami, úgyhogy hozok 5 csajt.
0: Az sose baj, az sose baj. Köszönöm szépen, mikor kell kinyitni az ajtót?
1: Na jó, még csak itt így a Blackpink-el megyünk tovább itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution. 0620-96-4-99-99 telefon, SMS, Viber. Anita azt írta nekünk, hogy kiváló a mix, Nes, nagyon-nagyon szeretjük, ahogy játszol, sok fenékrázós zenét. Ja,
1: köszönöm szépen.
0: Egészen jó ívet húz a mix.
1: Oj, de nagy. Hát akkor érkezzen, Ivi, és csak átvetsen Edith a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött ebben az órában DJ Nash volt, óriás király fenékrázásba lehetett részünk, bólogattunk, feneket ráztunk, volt minden. Minden. Adjuk tovább a stafétabotot, hiszen 11 és évfél között itt lesz velem DJ Venom. Na Nash, viszont a kérdés vissza a valóságba, hogy milyen fenékrázó szettel fogod zárni, szettel, zenékkel fogod zárni itt a szettedet.
1: Ha hallottunk már, szól egy dal, nem tudom neked mennyire rémlik, ez egyik
0: MVP,
1: régi.
0: MVP.
1: Így igaz, az egyik régi kedvencem, csomószor visszanéztem a videóklipet.
0: Hát, volt miért.
1: Igen, úgyhogy ezzel szeretnék búcsúzni, már itt a Superfly Radio Show-ban. Utána

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 BSFM Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfél között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo! Nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki, Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New York-i történeteket. Érkezik tehát Fat Joe 96.4-en.

0: mix. Old school tip.
1: BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszok mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Klasszik vizek vagy új vizek? Mivel megyünk tovább?
2: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán. Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4-en.

0: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam, Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda, Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Usher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Usher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezet is készítette, ugyanis atlantai, akárcsak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix, J.E. y'all, Run DMC.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven a

0: már régen felejtett.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

kikopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4
0: Beats FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.